0: Ez a mérdelme, szerintem sem eddig fúgy. Jó fény, igaz, így van szó ez.
1: Ez egy damas bandalló, várom. Mujer, mujer, mujer, mujer.